0: meséjét.
1: Hazai turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Súlyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: estét, Körmend! Visszatér a sportpiac. Tudják, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. A mai adásban lesz szó a két hete elrajtolt NB1-ről, Gulácsi Péter Spanyolországba szerződéséről, nyílt vízi úszásról, de nem maradhat ki természetesen a térségünket érintő fontosabb sporthírek csokra sem. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk!
1: Kezdődik a sportpiac. A mikrofonnál Tóth Gábor.

étterem Mihályfalvi Farkas Viktória végig az élbolyban haladt. Többször az élen vezette a mezőnyt, aztán akárcsak kedden váltott egyet az iramán Ginevra Tadeucci, és akárcsak tegnap az olasz ezúttal is elsőnként ért be a célba, a mi bánatunkra. De remélhetőleg az az ezüst is szépen fog csillogni.

0: Ebben a tikkasztó hőségben nem csoda, hogy nyílt víziúszással kezdtük a sporthíreknek a sorát, ám de menjünk át egy kicsit a futballpályákra, mert hogy zajlik az átigazolási szezon szerte a világban, és elképesztően magas fordulatszámon pörög a nemzetközi piac, ahol az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy végre révbe ér-e a Jan Diomandé átigazolás ügy. Ő az a játékos, aki az RB Leipzig fiatal tehetsége. A fiatal szélsőt hetek óta környékezi a Real Madrid, és most úgy néz ki, hogy végre révbe érhet az üzlet. Ám a Lipcsének a sportigazgatója még egy üzenetet hagyott, ami szerint a Real Madrid egyenlőre még nem kapott teljes mértékben zöld utat, mivel az ausztriai edzőtáborába a Lipcse még magával vinné a szélsőt. Ez viszont azt jelentheti, hogy kicsúszhat a Real kezei közül a fiatal támadó, mert ha elmegy az edzőtáborba, akkor valószínűleg már a szezont is megkezdi. Talán keveslik a lipcseiek a pénzt, vagy ez is csak egy transferfogás, hogy még jobban feltornázzák az árát? Ezt nem tudhatjuk, mindazonáltal a csillagászati összegről beszélnek már most. 120 millió eurónál tart jelenleg a licit, de nem tudjuk, hogy ennek még hol lehet a vége, mert ha Real Madridról beszélünk, ott aztán nincsen felső határ.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

csapatigazolás, akkor fontos megemlíteni egy magyar vonatkozást is az RB Leipzig kapcsán. Ugyanis Gulácsi Péter nagy bravúrt is bemutatott a Villarrealban, de ezt már csak azután tette, hogy átigazolt Lipcséből. Mint arról már korábban tudni lehetett, a magyar válogatott ex-hálóőre a spanyol Villarreal kedvéért 11 év után távozott az RB Leipzig csapatától. A távozó kapus már most túl van az első edzőmérkőzésén, és végig is védte a felkészülési mérkőzést. Az ő bravúriának is köszönhető volt, hogy 1-0 arányban legyőzték a Levante együttesét. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató FC Liverpoolból legendaként távozó Mohamed Salah a jelek szerint új csapatának törökországi csapatot keresett és talált is. A Merseyside-ról ingyen távozó egyiptomi sztár azonban meglepetésre nem a nagy gigászok egyikét választotta, tehát se nem a Fenerbahçe, sem pedig a Galatasaray Besiktas duó egyikét fogja erősíteni, hanem óriási meglepetésre a Trabzonspor csapatát választotta következő célállomásként.

Szerdán fog összeülni Vinicius Junior és a Real Madrid. A szerződés hosszabbítás lesz a tárgyalásnak a központja. Az átigazolási piacot és a profi labdarúgás közvéleményét hetek óta azt tartja lázban, hogy mi lesz a brazil szélső sorsa, ugyanis a játékost megkörnyékezte az angol Arsenal. Tudniillik, a brazil játékos kevesli a fizetését. A Real maximum évi 22 millió eurót hajlandó adni a játékosnak, ám Vinicius évi 30 millió eurót akar keresni. Ez az, ami a londoniak malmára hajthatja a vizet, ugyanis a pletykák szerint ők megadnák Viniciusnak és a menedzserének az általuk felvázolt fizetési igényt. A Real Madridon belül több befolyásos ember is hajlik az eladás felé. Az Arsenalnál kezdenek optimisták lenni, nagyjából 150 millió eurós transferről lenne szó, és kétségtelenül ez lenne a nyár igazolása. Más kérdés, hogy a botrányos viselkedéséről is híres brazil szélső nem tudni, hogyan illene be Mikel Arteta keretébe. Minden esetre, ha hinni lehet az egyes híreknek, a projekt, amit a spanyol mester felvázolt, az Vinicius köré építené a teljes csapatot. Ami biztos, hogy nem érezné magát egyedül a klubnál a játékos, ugyanis Bruno Guimarães személyében még egy válogatottbeli csapattársa lehetne az öltözőben. A Newcastle középpályása ugyanis már hivatalosan is az észak-londoniak játékosa lett, miután hosszú egyeztetések után a mai napon 75 millió fontban állapodtak meg egymással a felek. Így tovább erősödik az elmúlt idényben angol bajnokságot nyerő és bajnokok ligája döntőt játszó ágyusok kerete.

0: nevezünk a magyar vizekre vissza, ugyanis az itthoni játékos mozgások is borzasztóan izgalmasak. Újabb magyar fiatal mondott búcsút a hazai langyos víznek. Hivatalossá vált, hogy az Újpest védője Margraf Ákos 41 nap után a dán Köbenhavenhez igazol. Ezzel ő lett a 15. olyan játékos a nyáron, aki sikeresen kimenekült az NB1 szorításából a határon túlra. Úgy tűnik, a nyugati transferpiacon hirtelen megnőtt a bizalom a magyar lábak iránt. Vagy legalábbis a menedzsereknek sikerült eladniuk az illúziót, hogy a hazai meccs tempó kompatibilis az európai elvárásokkal. A játékos ügynökök persze dörzsölik a tenyerüket. Kovács Dominik, aki többek között a holland Ado Den Haaghoz igazoló Bárány Donátot és a francia Szenetjienbe szerződő Csongvai Áront is képviseli, lelkesen nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy a honfiak végre valódi értékként jelennek meg a piacon. A kinti sikersztorik mellett persze a klasszikus hazatérős narratíva is dukál. Dénes Vilmos, miután a belga élvonalbeli Katreik mezét a DVSC szerelésére cserélte, sietett leszögezni, hogy a külföldről való hazakullogás egyáltalán nem visszalépés, sőt, nyilvánvalóan csak egy tudatos taktikai visszavonulásról van szó. Közben az MB2-es Fehérvárnál sem tétlenkedtek, bár az erősítés iránya meglehetősen sajátos. Sikerült megkaparintaniuk Hársfalvi Andrást, azt a kapust, aki az előző idény végén még a másodosztályból is csúfosan kieső Budafok hálóját őrizte. Így a székesfehérvári kapusgondokra a harmadosztály küszöbéről érkezett a megváltás. Végül, de nem utolsó sorban, egy kis görög dráma is jutott a végére. Vitális Milán megérkezett az aténi kánikulába, és a tervei szerint szerdán alá is írják a kontraktust az AEK Aténnál. Ha minden a forgatókönyv szerint alakul, akkor a Péterfei fenegyerek Varga Barnabás saját maga mellé kap még egy magyar játszótársat, akivel közösen próbálhatják meghódítani Hellászt, vagy legalábbis túlélni a forró görög nyarakat. És maradt még egy magyar átigazolási sztori a végére, ugyanis hazatért a tékozló fiú. A 88-szoros válogatott Nagy Ádám a múlt héten végre visszatalált a Ferencvároshoz, és bár a cipőjét még nemigen koptatta a gyepen, a neve már is ott díszeleg az Európa Liga keretében. A 31 éves középpályástól alig hanem azt várják a Népligetben, hogy rutinból megoldja a feladatot, és szerdán a lengyel Gónyik Zabre elleni harmadik selejtezőkörös odavágón azonnal gatyába rázza a meccset. Remélhetőleg a külföldi légióskodás évei alatt szerzett porcos tapasztalatai elegek lesznek ahhoz, hogy ne csak a kispadot melegítse, hanem valóban felpörgesse a zöldfehérek játékszervezését.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

0: A végére hagytuk a legjobbat, a desszertet, vagyis az Aegis Körbenddel kapcsolatos híreket. Lassan, de biztosan formát ölt a nagy átalakuláson áteső csapat, ugyanis a magyar magot már hetekkel ezelőtt sikerült összegerebézni. Sopronból Takács Kristóf, Oroszlányból Csuti Kornél, Újbudáról Turcsányi Nándor és Paksról Cahil Erik érkezett. A klubikon Ferenc Csaba felakasztotta a csuklószorítót, és egyenesen az irodába ült át szakmai vezetőnek. Miközben a távozók listája is szép hosszúra nyúlt. A vasi szurkolók azonban a legnagyobb attrakcióra, az első amerikai légiósra vártak, és a vezetőség végre bejelentette az új megváltót. A választás a 2002-es születésű 190 centis Marques Warrickra esett, aki a Missouri egyetemi évei után rögtön igazi kosárlabda világjáróként kezdte meg saját karrierjét. Először a koszovói bajnokságot szórta meg pontokkal, ami nem éppen egy NBA referencia, de 21,8 pontos átlagával lenyűgözte a kérőket, és villámgyorsan Izraelbe tette át a székhelyét, ahol folytatta a kosárgyártást. 24 meccsen 19 pont. A körbendiek most abban reménykednek, hogy a pontéhes amerikai vándormadár a vasi dzsungelben sem veszít a dobálási kedvéből, és nem csak egy újabb átutazó vendég lesz a piros-feketék mezében. A csapat tehát véli kész, és már nagyon várjuk, hogy a vezetőség mit fog kihozni ebből, ugyanis nagyon nagy szükség lenne itt egy újabb bajnoki címre Körmenden. Nem tudjuk, hogy elérhető ez a cél, de bízzunk a legjobbakban. Köszönöm, hogy velem tartottak, a mai sportpiac ezennel itt véget ért, de ne csüggedjenek, ugyanis fogunk még jelentkezni friss és ropogó sporthírekkel. Ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. További jó rádió hallgatást kívánok mindenkinek!
1: Ez volt a Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

0: Hátrangolva!
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Időjárás jelentés.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: אבל יצא כשם לאט ונם כתובה פיינת.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelet a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, képkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
1: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Mert az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városba tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
1: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coyle-t, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy Vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közzétett jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
1: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai kupát a sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló díszoklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel, 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbulvárestre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbulvárestre várják a családokat Görmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rában rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényén az Őrségi Nemzeti Park Görmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál. Tudtuk meg Szaká Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Tervben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó itt, és a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az ezzenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri-Szentpéterről Szalafőre. Közben a Persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri-Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a Persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-éig?
2: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse passzporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse passzportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek, meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta, előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
4: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, gépkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
3: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
5: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk, egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly év végén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan, akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7-ig premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városba tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
3: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025 novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 000 forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosította tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvízkorlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
3: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a Fedett Uszoda medencéjénél. A részvétel ingyenes. Valamennyi induló díszoklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora-esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel, 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbúvár estre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvár estre várják a családokat Görmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rába rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényen az Őrségi Nemzeti Park Görmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakájának kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a Duna virágokról van szó itt, és a Duna virágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja a karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübörög a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az ezzenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hűségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, a klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Girl,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
2: Elindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rumkóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta, előzetes regisztráció viszont szükséges, a sales@museresort.com e-mail címem. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben, senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
4: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelet a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és ma két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, a gépkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
3: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
5: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városba tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
3: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klubban nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófo Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hűségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800.000 forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járási Bíróság dönt. Biztosította a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közzétett jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
3: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél. A részvétel ingyenes. Valamennyi induló dísz oklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

Hamarosan kezdődik a rába virágzása, sőt, állítólag már meg is indult, hogyha jól figyelünk esténként, akkor láthatjuk már, hogy milliónyi dunavirág rajzik a rába felett. Szerencsés esetben ez a hétvégén is így lesz, és nagy sikert arat majd a rába virágzás éjszakája. Ez egy különleges programsorozat, amely 4 elemből áll, és a Bárkaháznál indul majd a rába parton. Szombaton 18 órakor hozzuk az összes nagyon fontos tudnivalót ezzel a szombati eseménnyel kapcsolatban hamarosan. Érdemes lesz emiatt is a Körmend FM-mel.

0: Létezik-e a rába virág, és ha igen, akkor mikor tapasztalhatjuk a látványos rajzást, mit figyelhetünk meg pontosan, mennyire számít különlegesnek ez a természeti jelenség itt Körmenden a Rába parton. Ezekre a kérdésekre is rögtön megkapjuk a választ, itt van velünk Szaká Bianka, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság koordinátora, aki egy most hétvégi program felelős, ezt Körmenden a Bárkaházban, a Rába partján és a Várkertben rendezik meg, és azt az elnevezést kapta, hogy a Rába virágzás éjszakája. Ez mit jelent pontosan, hogy kell elképzelnünk a rába virágokat, és mire fel a program, mi az apropója ennek az eseménysorozatnak?
1: Ez a rendezvény egy projektünk keretében indult. A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk, folytatunk most. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek.
0: Akkor a rába virágzása az olyan, mint a tisza virágzás, tehát a kérészeknek a tánca, a rajzása?
1: Igen, tehát a rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó, itt is a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, és a kérészek már nagyon régóta élnek a földünkön. A rábában is régóta jelen vannak, a tiszavirágok mellett is egyébként. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzák őket, úgyhogy ilyen főleg a kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak esténként.
0: Mit kell tudni róluk? Ők is ilyen nagyon rövid ideig élnek csak?
1: Hát a dunavirágok nagyjából egy évet élnek. Ugye a legtöbb időt petely és lárva alakban töltik, imágóként, azaz kifejlett rovarként csak nagyon rövid ideig, amíg lerakják a petéket, addig élnek. Ezért is innen ered az a tiszavirág életű kifejezésünk is, mert nagyon rövid életűek ilyen formában. Vizekben, édes vizekben élnek, és a lárvák a víz mélyén, nagyjából a mederben fejlődnek, és a dunavirágok esetében ők április környékén fejlődnek a petéből lárvává, és a lárvák nagyjából 4 hónap alatt érik el az imágó állapotot.
0: Mennyire várható, hogy látványos lesz ez a jelenség az idei évben, illetve korábban azt jelenti, hogy a körmendi utcákba a lámpatestekhez is berepültek?
1: A mesterséges fények annyira vonzák őket, hogy egyébként 1-2 kilométer távolságra is el tudnak repülni ilyen fényforrásokhoz, úgyhogy nem csak konkrétan a víz fölött, hanem akár igen a városban is lehet őket látni ilyenkor. Ugye az változó, hogy melyik nap éppen hány egyet kell ki, úgyhogy a rajzásnak a nagysága is változó ilyen szempontból. Nagyon nagy tömegekben így tényleg a mesterséges fények körül nagyon észrevehetőek.
0: A hétvégén egy különleges eszközt is bevetnek, majd ez lesz egy fénysorompó jellegű berendezés a Rába hídon, hogy ez pontosan mit akar, ezzel folytatjuk hamarosan Szaká Biankával, az Őrségi Nemzeti Park munkatársával.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedők, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A Rába virágzás éjszakájára készül a Bárkaház itt Körmenden. A Rába partra szervezi a programokat az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság. Itt van velük az egyik munkatárs, Szakál Bianca, koordinátor, akivel erről a most szombati esemény sorozatról hozunk néhány érdekességet és előzetes információt a folytatásban is. Interaktív bemutatók, vízparti foglalkozások, éjszakai lepke és denevér megfigyelés. Nagyjából ez a program, mindjárt soroljuk is részletesen ezeket. Előtte azonban beszéljünk arról a különleges eszközről, amely most kerül fel a régi Rába hídra. Ez egy olyan jellegű fénysorompó lesz, amely odavonza majd a kérészeket, a rába virágokat?
1: Igen, ennek ez a konkrétan a célja, hogy ezeknek a segítségével a folyó felé irányítjuk a fényt, és így nem repülnek fel a hídra, hanem ez a fény a víztest fölött tartja őket, és így le tudják ott rakni a petéiket.
0: Ez mennyire speciális? Itt egy sima fényről van szó, vagy valami különlegesebb eszköz ez?
1: Hát annyiban különleges, hogy ugye a legnagyobb részben az UV-fény és a kék fény vonza ezeket az állatokat, úgyhogy ilyen hasonló hullámhosszú reflektorokat szerelünk fel a hidakra, ezek sikeresen ott tartják őket. Hát ezt most kirakjuk ide a Rába hídra az idei évben, és akkor ezt hosszú távon szeretnénk itt tartani. Ez úgy fog majd működni, hogy közvilágítással együtt időzítetten fog bekapcsolni és lekapcsolni.
0: Nos, hogy néz ki maga a program? Hogyan lehet részt venni ezeken?
1: Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, ami azt jelenti, hogy ott a helyszínen érkezéskor ki kell tölteni egy kis rövid papírt. 6 órakor kezdődnek maguk a programok, lesznek sötétedés előtti programok, ezek 2 állomás között lesznek. Itt majd az érkezés alapján fogjuk elosztani 2 csoportba a résztvevőket, párhuzamosan folyhassanak a programok. Tehát 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, illetve itt lehet majd látni a Pataklakók kalandjai című 10 részes természetismereti filmet. Lesz kézműveskedés és polárlapos kísérletek is. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a rába víz alatti élőlényeit ismertetni, és interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, tehát fogunk vinni majd melles csizmákat is, és mintavételi hálókat, hogy a résztvevők is kipróbálhassák, hogy hogyan működik mindez. Ezután meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást 9 órától. Ez csak egy fél órás program lesz, amit majd a szakértők is kommentálni fognak. Ezután pedig majd a sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe. A nagy platánfa körül lesznek majd még programok. Az egyik állomásnál az éjlepkék megfigyelése lesz Benedek Tamás zoológussal, a másiknál pedig a denevérek és éjszakai madarak ultrahangos detektorral történő megfigyelése dr. Zsebők Sándor biológussal. Elsősorban gyermekes családoknak, de emellett amatőr természetbúvárok és a természet kincsei után érdeklődők is, tehát minden korosztály szívesen látott.
0: A szlovén partner vagy partnerek hogyan kapcsolódnak még ebbe a projektbe?
1: A Muraszombati Fejlesztési Központ a fő partner ebben a projektben. Ők majd szeptemberben a fényszennyezés hetén fognak hasonló rendezvényeket szervezni, illetve a Goricskó Természetpark még a partnerünk. Ők is szerveznek rendezvényeket, illetve az ő fő megmozdulásuk a denevér kiállításuk hosszabbított megtekintése. Ők egyébként a denevérek és a fényszennyezés kapcsolatát is kutatják a projekt keretein belül. Jövőre tervezünk majd egy éjszakai lepkék megfigyelésére is egy rendezvényt, illetve ezt a Rába virágzás éjszakai rendezvényünket is még 2 évben ezután megismételjük.
0: Rendkívül alacsony vízállás, az mennyiben befolyásolhatja a rába virágzást?
1: A víz így könnyebben felmelegszik, ez ugye kevésbé pozitív a benne élő élőlényeknek. A rába virág esetében ez például okozhatja azt is, hogy korábban kezdődik a rajzás. Most már egyébként rajzanak a dunavirágok is, úgyhogy ténylegesen megmutatkozik az, hogy eltolódik a rajzás a víz mennyiségétől, hőmérsékletétől.
0: A rába virágzás éjszakáján az imént ismertetett programsorozat, tehát 18 órakor indul, előtte 17:30-tól már megkezdődik a regisztráció a Bárkaháznál. Szakál Biancának, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság koordinátorának köszönjük szépen a tájékoztatást.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbulvárestre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbulvárestre várják a családokat Görmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rában rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényén az Őrségi Nemzeti Park Görmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó itt, és a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübörög a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az ezzenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
6: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, képkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
5: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
7: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebben a városban tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
5: Nigériai válogatott irányított igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. Biztosította a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
4: Sporthírek.
5: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló dísz oklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni korai-esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel, 38 fokos forróságban lesz részünk.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-szer 60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej!

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbúvárestre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvárestre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rában rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényen az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a tunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a Duna virágokról van szó itt, és a Duna virágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MC's vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az zenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel. 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

Üdv mindenkinek, szép napot, elindult a délutánunk itt a 99.83 percen, 1-2 után járunk. Én Tóth Cili vagyok ezúttal is, itt az éterben is egészen 5-ig leszek itt önökkel. Hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, nem meg sok-sok jó zenét ebben a délutánban is. Floor East után Armin van Buuren és Conrad Sewell közösen szól Sex, Love and Water címmel. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Ma is érdemes még akkor a délutánban fokozott óvatossággal autózni a térségben, na meg óvatosan bánni a gázpedálokkal is, hiszen több helyütt van forgalom korlátozás. A 86-oson Szombathely Petőfi telepnél továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben építési munkálatok miatt, úgyhogy itt érdemes alternatív útvonalat keresni, hogyha nem szeretnének hosszasan várakozni a sorban. A menetidő ezen a szakaszon jelentősen megnőhet. Forgalom korlátozás van érvényben kaszálás miatt a Püspökmolnári Basszécsény összekötő úton. Itt mintegy 11 kilométeren át félpályás zárás mellett dolgoznak a magyar közút szakemberei. Dolgoznak a Nádas Csákány-Doroszló összekötő úton, illetve a Magyar Szombatva Csákány-Doroszló összekötő úton. Mindkét helyszínen útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást. Kátyúznak a Vasszent Mihály Felsőszölnök összekötő úton, itt mindkét irányban útszűkület van érvényben, itt is érdemes fokozott óvatossággal autózni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon tájékozódni rajtunk keresztül is. Továbbra is trópusi hőség van, úgyhogy aki útnak indul, annál mindenképpen legyen az autóban víz, hiszen ebben a melegben nagyon fontos a folyadékpótlás. Türelmetlenebbek, dekoncentráltabbak lehetnek az autósok, illetve a közlekedők, úgyhogy a megszokottnál még óvatosabban vezessenek. Vigyázzanak magukra és egymásra az utakon, balesetmentes közlekedést.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Hát válj, Malmö sikere forgott a 99.8-on az elmúlt percekben augusztus 6-án, amikor is a Berták és a Bettinek ünneplik névnapjukat. A mai naphoz viszont egy fontos világnap is kapcsolódik, hiszen a nukleáris fegyverek betiltásáért forró harc világnapja a mai. A Békevilágtanács 1978-ban nyilvánította ezt a napot emléknappe, mégpedig a hiroshimai atombomba támadás évfordulója előtt tisztelegve. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a nukleáris fegyverek pusztító következményeire, valamint a leszerelés és a békés együttműködés fontosságára. Isten éltesse a ma ünneplőket, a folytatásban One Republic, I Ain't Worried című sikere szól elsősorban nekik, a folytatásban itt a 99.8-on.

0: Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele.
1: Közlekedési információk.
2: Egy hallgatónk írt nekünk üzenetet, ugyanis ma ismételten üzemben van a sebességmérő készülék, ezúttal is a 8-as számú főúton, viszont most Egyházas Hollós felterületén mérik a sebességet, úgyhogy érdemes mindenképpen fokozott körültekintéssel és a sebességhatárok betartása mellett közlekedni.

Közelítünk az első óránknak a végéhez, vele együtt pedig Lakosi Gabi is érkezik ide a stúdióba, hozza a legfontosabb híreket, infokat 2-kor, aztán jövök vissza én is, és folytatjuk a délután. Önök sem menjenek messzire. A hírek előtt még Scatman John, valamint Rebecca Ferguson egy-egy sikerét hozom. Jó rádiózást! I'm

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
6: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, gépkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
5: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastélyszínház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják. Aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
7: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebben a városban tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
5: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coyle-t, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 000 forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosította tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
4: Sporthírek.
5: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló díszoklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
4: Időjárás jelentés.
5: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram, aki velem van, az marad, aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát, most mérjük a sorsunk fintorát, ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak, ezek a képek nem halnak, ezek a barátok nem hagynak, a negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövid egy fesztipét, feltöltelek én egyből, a pofon vág a reggel, mint Will Smith a futráknál, majd meghív.

Újabb órája indult el a délutánunknak, itt a Város Rádiójában a 99.82 perccel 4:43 után vagyunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben, és továbbra is szólnak a jó zenék. Maroon 5 után például U2, Ed Sheeran és Tara Stoppoly legfrissebbjét indítom, ez nem más, mint a Yours as a Gnarly, de itt lesz majd a Halott pénz, tőlük pedig szól majd a gyerekek jó rádiózást.

Offenbach, Stephen Palmart és a Sanical szólt a 99.8-on, és tetőzik a hőség. Holnap éjfélig biztosan a legmagasabb hőségriasztás van érvényben az országban, és bizony az előrejelzések szerint úgy tűnik, hogyha holnap az ígért front nem hoz csapadékot, akkor bizony az elkövetkezendő hetekben sem lehet nagyon számítani rá, de természetesen majd ebben a holnapi nap folyamán fog megerősíteni, vagy megcáfolni. Péter Vári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője. Én addig hagyatkozom az internet adataira, hiszen én is elég rendszeresen rápillantok az időjárás előrejelzésre, na meg természetesen óráról órára változik a hőmérséklet, változik az előrejelzés is, hogyha holnap megérkezik a felfrissülést hozó hidegfront, akkor akár 10 fokot is csökkenhet a hőmérséklet, aminek persze mindenki borzottan örülne. A napos időszakokat holnap, ha minden igaz, akkor megzavarhatják a felhők, és az elszórtan kialakult záporok, zivatarokból bizony csak lokálisan várható jelentős mennyiségű csapadék. Az északi a szél többfelé megerősödik, az igaz, zivatarok környezetében pedig viharossá is fokozódhat. 29-39 fok közt alakul holnap az ország van a csúcs hőmérséklet, viszont a front mögött már érkezik ismételten a meleg, és csak tényleg egy amolyan felfrissülés lesz. A jövő héten ismét visszatér hozzánk a 35-6 fok körüli hőmérséklet, úgyhogy folytatódik a trópusi hőség, mi pedig nagyon-nagyon várjuk azt a frissítő esőt holnap, remélhetőleg jég nélkül érkezik, és egy kicsit talán fellélegezhetünk. Genesis, Invisible Touch, ezzel a jó kis klasszikussal megyünk tovább a folytatásban, de itt lesz majd Anne-Marie és a That's What You Get című tavalyi sikere is. Jó rádiózást!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

hogyha már úgyis mindig a hőséggel vagyunk elfoglalva, akkor hoztam egy jó kis tippet, hiszen nem csak nálunk, hanem természetesen a világ más részein is tombol a hőség. A japánok pedig egy különleges itallal próbálják hűsíteni magukat, ez az úgynevezett szobácsa, vagyis a pörkölt hajdinából készült tea, ami nem csak frissítő, hanem koffeinmentes is, így a nap bármely szakában fogyaszthatják. Bár teának hívják, valójában nem tea levélből készül, hanem, hogy említettem, pörkölt hajdina szemekből, enyhén diós spiritot ízvilágú, hidegen pedig kifejezetten üdítő a forró nyári napokon. A hajdina természetes módon gazdag antioxidánsokban, ásványi anyagokban és rutinban, amely az erek egészségének támogatásában játszhat szerepet a szobácsa. Emellett könnyed ital, amely sokak szerint az emésztésnek is jót tesz. Az elkészítése pedig egyszerű, egy-két teáskanál pörkölt hajdinát kell forró vízzel leönteni, majd néhány percig állni hagyni. Fogyasztható melegen, de ahogy említettem, így nyáron jégkockával, citrommal vagy a levéllel még frissítőbb. A megfőtt hajdina szemeket sem kell kidobni, hiszen joghurtba, zapkásába vagy smoothieba keverve is felhasználhatók. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nem csodaszer, nem helyettesíti a megfelelő vízfogyasztást, a kiegyensúlyozott étrendet vagy az orvosi kezelést. Ritkán hajdina allergiát is okozhat, az alacsony vérnyomással élőknek pedig érdemes mindenképpen mértékkel fogyasztaniuk. Tehát, hogyha szeretnének egy természetes, koffeinmentes nyári itallal színesíteni a folyadékbevitelt, a Japánban régóta népszerű szobacsa jó választás lehet.

0: Liam Payne, G. Balvin és a Family Are Salt nálunk itt a 99.8-on a Körmend FM hullámhosszán. Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hiszen hamarosan 3 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek ezúttal sem messzire a készülékektől. Jövünk vissza, programajánlózunk például a következő órában, na meg mozi ajánlózunk is, én várom vissza önöket.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse Körmendám?
3: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
2: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-éig?
3: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
2: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
3: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
2: A kertmozi is folytatódik?
3: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
2: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
3: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta, előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
2: Hol találjuk meg a részletes információkat?
3: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
2: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Természetbúvár estre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvár estre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rába rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényén az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyó víz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, Tudtuk meg Szaká Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
5: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Tervben van Arába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Arába virágzás ez egy fantázia név, mivel a Dunavirágokról van szó, itt is a Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
4: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja a karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az eszenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hűségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
1: Sporthírek.
4: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
1: Időjárás jelentés.
4: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

Egy perccel vagyunk, 4:15 után folytatódik a délután itt a 99.80 a Körmend FM-en. Szép napot azoknak, akik most kapcsolódnak be, én Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. 5-ig tart a délután, így a hátralévő időben számítok még mindenképpen a figyelmükre. Lawson, Taken Over Me, ez a jó kis dalszólt, Ava Max legfrissebbje, Caleb Queen pedig érkezik a folytatásban, de itt lesz majd a Kowalski meg a Vega, és a Dynamit, és jó rádiózást, jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: Délután 3 órakor már elindult a Sinkovics Imre Filmszínházban. Itt körmenden a vetítés, a Mantőrjárat legújabb kalandjait láthatják a legkisebbek, viszont aki ma már lemaradt, nem kell elkeseredni, holnap ismételten látható lesz az animációs film, ugyancsak 3 órától. Ennek az epizódnak a Dino film a címe. A jól ismert kutyusok ezúttal szupererőre tesznek szert, és egy újabb izgalmas kalandba próbálják megmenteni kalandvárost. Viszont ma délután 5 órától ismét látható a Pókember vadonatúj nap című kalandfilm, ahol a történet ott folytatódik, ahol a Nincs hazaút véget ért, tehát Peter Parker új életet kezd, miközben ismét hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie. Jó mozizást kívánok mára is, na meg holnap kora délutára is!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen holnap, azaz pénteken a Körmendi Kastély Színház Társulat bemutatja Gogol a Revizor című két felvonásos vígjátéket, a klasszikus darabot ezúttal Szép Dániel rendezte. A jegyeket megvásárolhatják a Batthyány Örökség Központ jegypénztárába nyitvatartási időben, ma pedig már egy órával tovább tart nyitva a Batthyány Örökség Központ, tehát délután 5 óráig. Aki szeretne, az még tud jegyet váltani, akár a pénteki, akár a vasárnapi időpontra. Tehát az előttünk álló hétvégén a Körmendi Kastély Színház Társulat bemutatja Gogol Revizor című vígjátékát.

Én és a Supermodel szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Lakosi Gabi pedig ismét vált itt a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, a délutánunkból pedig van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy mindenképpen számítok a figyelmükre a folytatásba, és nagyon messzire ne menjenek a készülékektől.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, képkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
1: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt LIDER támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk, egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly év végén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan, akkor kezdte Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebben a városban tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
1: Nigériai válogatott irányított igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coyle-t, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy Vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. Biztosította a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvízkorlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawattal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
1: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló dísz oklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

délutánok utolsó óráját, és ott megindítottam itt a 99.8-on, egy perccel vagyunk, 4:45 után, én Tóczili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Jordo, Reinhard Sonneveld, Wolfgang és Duff indították az órát, Mr. Bat és Weasel közösével megyünk tovább, szól a Don't Stop Lovin', valamint itt lesz a Red Bull Pilvaker is, és tőlük hozom majd a Nem Tudhatom című slágerüket. Jó rádiózást!

Jones Stone és a You Had Me szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on. Új a nyári forróságot enyhítő fejlesztés valósulhat meg Körmend belvárosában. A város ugyanis sikeresen pályázott az Energia Klub szakpolitikai intézet felhívására, ennek köszönhetően pedig egy éven belül a víz természetes hűtő hatását kihasználó megoldás készülhet. A beruházásnak az az érdekessége, hogy a végleges kialakításba a helyieket is be fogják vonni. A szakemberek műholdas és drónos mérések mellett a körmendiek tapasztalataira is kíváncsiak, hogy valóban a legmelegebb városi pontokon szülessen hatékony megoldás. Ennek első állomása egy úgynevezett árnyék séta lesz augusztus 14-én pénteken délután 2 órától. A résztvevők a polgármesteri hivatal elől indulnak, miközben hőkamerás bemutatón is részt vehetnek, a program végén pedig a mozi kávézóban várják őket egy frissítőre. A szervezők emellett online kérdőívben is várják a lakosság véleményét a város hőérzetéről, hogy minél több tapasztalat segítse a fejlesztés megvalósulását. Tehát árnyék séta augusztus 14-én pénteken délután 2-kor, ami a polgármesteri hivataltól indul, hogy még több árnyékos pont alakuljon ki, árnyékos pihenőpont jöhessen létre itt a városban.

0: And I wanna go
1: home. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlóval megyünk tovább itt a 99.8-on. Ha szeretik a természet különleges csodáit, akkor érdemes felírni a naptárba a Rába virágzás éjszakáját, amelynek ezúttal a körmendi Bárkaház és környéke ad otthont. A program késő délután elkezdődik augusztus 8-án szombaton, amikor is a résztvevők 4 izgalmas állomáson fedezhetik fel a Rába rejtett élővilágát. Az érteklődők szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a Duna virágként ismert kérészek életével, a folyó víz alatti élőlényeivel, valamint azzal is, hogy hogyan veszélyezteti a fényszennyezés ezeket a különleges rovarokat. Az este fénypontja természetesen 21 órától következik a régi Rába hídnál, ahol, ha a természet is úgy akarja, együtt figyelhetjük meg a Dunavirágok látványos rajzását. Ez az egyik legkülönlegesebb természeti jelenség, amelyet minden évben sokan várnak. A szervezők, azaz az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a rajzás időpontját a természet diktálja, így ha most elmaradna, akkor augusztus 15-én ismét várják az érdeklődőket. A program azonban itt még nem ér véget, a Várkertben különleges fényforrás segítségével éjszakai lepkéket is meg lehet figyelni testközelből, emellett denevérek és éjszakai madarak hangjaival is megismerkedhetnek szakértők vezetésével. Tehát egy igazán különleges nyáresti program ígérkezik augusztus 8-án este 17:30-tól a Bárkaháztól indulva, amely a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt izgalmas élményt nyújthat, ráadásul teljesen más szemmel nézhetünk majd a Rába élővilágára.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, hamarosan 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozza a legfontosabb híreket, infókat, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Viszont holnap a hét utolsó délutánjával még várom önöket, ugyanígy 1 és 5 között itt a Körmend FM hullámhosszán Tóth Cilit hallották. További szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, kellemes időtöltést, és ha tehetik, akkor jó rádiózást a folytatásban is, holnap találkozunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Természetbulvárestre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbulvárestre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rában rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényén az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
6: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó itt, és a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
5: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei program sorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az zenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényel készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
4: Sporthírek.
5: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottba.
4: Időjárás jelentés.
5: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM.
7: Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-éig?
2: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek, meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
4: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelet a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és ma két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, a gépkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
3: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a Körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
5: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7-ig premierig. Mert az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városhoz tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
3: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klubban nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 000 forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvízkorlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
3: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél. A részvétel ingyenes. Valamennyi induló dísz oklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Nem csúszik az este.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbúvárestre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvárestre várják a családokat Görmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rába rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényen az Őrségi Nemzeti Park Görmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakájának kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó itt, és a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja a karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú, Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A bulgárlandi fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübörög a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az eszenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárkaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, a klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
6: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, képkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
5: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják. Aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
7: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly év végén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebben a városban tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
5: Nigériai válogatott irányított igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófot, Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Marquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg. A Magyar Mátrai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosította a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawattal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
4: Sporthírek.
5: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló dísz oklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
4: Időjárás jelentés.
5: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbúvár estre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítés.

0: és aki színesíti Körmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvárestre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rába rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényen az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakájának kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
1: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a dunavirágokról van szó itt, és a dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
0: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja a karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A bulgárlandi fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az eszenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hűségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
2: Sporthírek.
0: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, a klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadó szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadó. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadó szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Ugye annak kapcsán beszélgetünk, és elhangzott ez a szakmai meghatározás név, hogy perinatális szaktanácsadóként világosítja fel a leendő szülőnőket, anyukákat a legfontosabb dolgokról, de mit is jelent ez a perinatális szaktanácsadás, szaktanácsadó szakma? Milyen kihívások, milyen feladatok várnak egy ilyen szakemberre?
2: Igen, a perinatális szaktanácsadó képzés már jó pár évre tekint vissza. Ezt az ELTE pszichológia és pedagógiai karán képzik a szakembereket. Egy szakirányú továbbképzés, ami a szülés körüli időszaknak a pszichológiájával foglalkozik. A várandós gondozás, a magzat fejlődése, szülés-születés kapcsán, a gyász témaköre, a perinatális gyász témaköre és a családdá szülővé válás, mindez a pszichológia szemszögéből kapják a képzést. Ezen időszakra ezek a szakemberek.
1: Egyébként ez a szakterület, ez mekkora múltra tekint vissza?
2: A perinatális pszichológia az egy viszonylag fiatal tudományág, a pszichológiának ide tartozik, és Magyarországon létezik a Magyar Perinatális Orvosi Pszichológiai Társaság is, és nagyon sok szakember dolgozik benne, orvosok is, akár védőnők, dúlák, szülésznők, pszichológusok is elvégzik ezt a képzést. Tulajdonképpen mindenki azért dolgozik, hogy Magyarországon is a természetes szülés, a születés egy alapvető dolog legyen kórházban, vagy otthon, bármilyen környezetben, és ezt próbálják megteremteni akár a szülők felkészítésével, akár az intézményrendszerekben az átalakulást segítik, a szakembereket képzik, vagy támogatják. Tehát ez egy ilyen új dolog, amivel arra törekednek, hogy a gyermekvállalás, a szülés, a születés és a gyermeknevelés is egy természetesebb mederbe zajlódjon Magyarországon is.
1: Igen, ugye minden szakterület most egyre jobban rész szakterület tudást is igényel, és fontos lehet akkor, hogy valaki, aki családokkal foglalkozik, hogy ezt a szakterületet is elvégezze, még pontosabban, precízebben, személyre szólóban tud segíteni a családoknak.
2: Igen. Igazából szerintem nagyon sokunk, akik perinatális szaktanácsadók vagyunk, azért is végeztük ezt el, mert volt egy alapdiplománk, ami családokkal, gyerekekkel, akár orvosi, akár egészségügyi, pedagógiai végzettségünk, és ezzel a területtel szerettünk volna még jobban, precízebben megismerkedni ennek a pszichológiájával. Ugye az egészségügyi képzés az általában orvosi képzés, tehát világi képzés, és itt pedig csak pszichológiával foglalkoztunk. És azért is fontos ez szerintem, mert ez a saját alapdiplománk, tudásunk kiegészítéseként nagyon sok mindent tudunk ebből hasznosítani.

0: Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Egyébként szintén a civilizációs tudományok, az újkori tudományok egyik alapvetése, hogy a pszichológiai dolgok sokszor mindennek az alapjai, kiinduló pontjai, origói, akár a betegségek és minden más, tehát tényleg fontos otthon lenni. Például az új család születésének a pszichológiájában is.
2: Igen, és azt a szemléletet valljuk mi. A holisztikus szemlélet elterjedése nagyon fontos, akár az orvostudományban, akár a kiegészítő tudományokban is, hogy az emberi élet a fogantatástól a halálig egy egységes egészként kezeljük, és így állunk hozzá az egyes nehézségekhez, vagy feladatokhoz, vagy krízisekhez, mert ugye a normatív krízis, ez a várandóság, a szülés, a születés, a családbevállás, ami az élet velejárója, amin mindenkinek át kell esnie, mindenkinek ezzel meg kell küzdenie, örömével, nehézségeivel együtt. És igazából ez egy szemléletbeli különbség is, én úgy gondolom.
1: De mondja, hogy krízisek, például ez egy a normális szegmensben lévő. Krízis. Hogy van olyan, vagy előfordul gyakran, hogy amennyire telik az idő a terhesség során, és közeledik az édesanyja a szüléshez, elkezd kételkedni esetleg önmagába, hogy jó szülő lesz-e, jelentkeznek ilyen válságok?
2: Igen. Ez már akkor is, amikor jó esetben ugye tervezik a kisbabát a fiatal párok, mert a perinatális szaktanácsadás kiterjed arra is, például a meddőség esetén, vagy a gyermek, tehát a fogantatás nehezítettsége esetén is foglalkoznak párokkal a perinatális szaktanácsadók. Nyilván a pszichológia sok esetben azt mondja, hogy legtöbbször lelki oka van ennek a meddőségnek, nyilván vannak fizikai okai is, és ebben is tud mondjuk segíteni, tehát egy baba várása felkészítés, vagy egy fogantatásra felkészítés is nagyon fontos része a perinatális időszaknak. És hogyha kételyek merülnek fel, akkor nyilván ezen is lehet segíteni a krízisekben is.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyják és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
2: Szóval minden esetre az tudható, aki már próbálta, azért tudja, aki meg előtte van, azért tudja, hogy azért egy ilyen családalapítás, családbővülés az egy nagyon szép, nagyon nehéz terhekkel teli, de leginkább szép küldetés, a tényleg az élet egyik legszebb ajándéka.
3: Igen, ez így van, és hát ezért is fontos, hogy a fiatalokkal sokat beszélgessünk erről, hogy ezt ne egy megoldandó feladatként éljék meg, hanem valóban, hogy a szerelmük gyümölcse lesz ez a gyermek, ahogy szépen lehet, legszebben lehet mondani. Tehát ezt nem kell megoldani, meg felkészülni, megszerkeszteni, meg kitervelni, tehát nyilván ezek is kellenek bizonyos szinten, de tehát arra kell megtanítani a fiatalokat, hogy természetesen álljanak ehhez a dologhoz. Ez nagyon nehéz így elmondani szóba, de mert ugye mindig, aki már szült gyermeket, az tudja, hogy most miről beszélek, vagy mire gondolok, de nyilván, aki előtte áll, a kérdéseikből is sokszor tudom, hogy ez azért van, mert még nem tapasztalta, és én mindig elmondom nekik, hogy én most olyan dologról beszélek, amit én már megtapasztaltam, mert nekem van 3 gyerekem, de nagyon nehéz átadni sokszor ezeket az információkat, úgyhogy ők még nem próbálták úgymond ezt az élethelyzetet, de felkészülni valamilyen szinten fel lehet, és ahogy ők majd ezt megélik, vagy ahogy ezen átmennek majd ezen az életszakaszon, rengeteg tapasztalatot szereznek, és nyilván a második, harmadik várandóságnál már sokkal jobban felvételve tapasztalattal állnak hozzá. Egyébként ezért is jellemző, hogy szinte kivétel nélkül az első gyereküket váró szülők jönnek szülésfelkészítő tanfolyamra. Egy eset volt, hogy eljöttek a második gyerekkel is, mert hogy annyira jó volt, meg már régen volt az első, és hogy akkor elfelejtettek sok mindent. Hát igen, persze, de általában az első gyereket várók jönnek. Tehát ők meg nagyon szomjazzák az információt.
2: Most azért még azt beszéljük meg, ez nagyon elgondolkodtatott, illetve nagyon éreztem tényleg ennek a fontosságát.

0: ezt tudatosítani, hogy ne megoldandó feladatként tekintsék, projekt feladatként ennek a levezénylését, hanem tényleg megélni a perceket, nehogy az történjen, hogy egyszer csak már érettségizik a gyerek, aztán elment az idő projekt feladatként a dolgokra, és nem megélték az örömét.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert hiszen most, ha belegondolunk egy fiatal életébe, nyilván a mi időkben is így volt, hogy elvégeztük az iskolákat, sikeresen leérettségiztünk, felvettek az egyetemre, elvégeztük diploma, találtunk egy férjet, vagy egy feleséget, a szerelmünket, és akkor így ment tovább az élet. De ezek mind-mind olyan dolgok, amiket még meg kellett ugrani. Fel kellett készülni az érettségire, fel kellett a felvételre, hú, már készülünk, jó, most diplomás leszek, lediplomázott. Tehát ezek mind-mind feladatok, de aztán akkor nehezen adják át magukat tényleg a lelki oldalának egy ilyen esetben, amikor mondjuk egy gyerekvállalás előtt állnak. De ez egyébként személyiségfüggő is, mert valakinek nagyon könnyen megy ez. Valaki ösztönösen csinálja az egészet, és szuperul megy, de valakinek ebbe kell segíteni, mert más a személyisége, más a tapasztalata, mást hozott otthonról. Tehát ugye azzal dolgozunk, amit otthon a szüleinkkel láttunk. Hogy milyen családban nőttünk föl, milyen volt az anyukánk, az apukánk, milyen volt az ő személyisége, hogy működött anyaként, apaként, tehát ez egy messze vezető téma. És akkor ezekkel a csomagokkal megérkezik mondjuk egy fiatal pár oda, hogy gyereket szeretnének. Na és akkor ezt összehangolni. Ugye, aki már ilyen több tíz éve házas, az már tudja, hogy ez azért nem egyszerű dolog, de hogy, tehát hogy a lelki oldalát kidomborítani, ezért fontos szerintem a szépségét ennek az egész gyerekvállalásnak, akár egy ilyen tanfolyamon, vagy egy bármilyen tanácsadáson, ahol emberekkel foglalkoznak.

0: szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, a tanfolyam vezetője, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését. Vele beszélgetek a mai műsorban a kurzusról. Szülésre felkészítő tanfolyam lesz. Mikor lesz?
1: Ez egy augusztus 10-én lesz, és 17 órakor kezdődik Körmenden.
0: És milyen helyszínen?
1: Ez Erkel Ferenc utca 7.
0: Ahogy olvastam itt az invitálóban, nem csak leendő anyukákat, hanem leendő apukákat is várnak erre, ugye?
1: Igen, természetesen az apukák jelenléte is nagyon fontos a szülésfelkészítőn. Azért is, mert ő a legfontosabb támasz az édesanyának, és szüksége van az édesapáknak is a tudásra és a ráhangolódásra, hogy a feleségüket jól tudják segíteni a szülés és a gyermekágyi időszak alatt. Én azt szoktam mondani, hogy a 12. hét után már jöhetnek, a 20. hét után jönnek a legtöbben, amikor már nyilván közeledik a középidő, és a szülésről elkezdenek gondolkodni, de tulajdonképpen koraterhességben is lehet jönni.
0: Miért tartja fontosnak a szakember, hogy egy ilyen kurzuson is fel legyenek készítve tematikusan, koncentráltan a leendő anyukák a szülésre?
1: Azért, mert a várandóság, a szülés és a születés az egy természetes folyamat. A gyermeket váró szülőknek viszont egy teljesen ismeretlen új élethelyzet, és ahhoz, hogy a szülés élmény az anyának és az apának, és a születés élmény a gyermeknek is elég jó legyen, ehhez szükséges a testi, lelki, szellemi ráhangolódás is.
0: És legjobb akkor azért, hogyha ezt szakemberrel közösen teszik, mert lehet, hogy régről hozott ismerősi legyen, legendáriumok nem biztos, hogy segítenek ebben, bár tapasztalatátadásnak biztos jók azok is.
1: Igen, erről is szó esik a szülésfelkészítő tanfolyamon, hogy ugye a régi paraszti kultúrában, illetve a természeti népeknél hogy zajlott ez a úgymond felkészítés, ott nem volt felkészítés, hanem a generációkon keresztül adták át a tudást, tehát együtt éltek a családok, és látták a gyerekek, hogy születik egy kisbaba, mi történik egy várandó alatt, hogy viselkedik a közösség a várandósokkal, hogy segítik a szülőanyát, a nők, a férfiak, a tágabb rokonság. Tehát ez a régi kultúránkban működött, de a mai világban azért ezek a hagyományok nem maradtak már meg ilyen pontosan és precízen, hogy segítsék a leendő szülőket. Ugye a régi időszakban ez a beavatási szertartások része is volt, hogy amikor egy család kiderült, hogy gyermeket vár egy pár, akkor ezt a közösség úgymond megünnepelte, onnantól fogva másképp kezelték, óvták, védték a fiatal családot. És mivel ez most annyira már nem működik, de természetesen bizonyos szokások most is megvannak, hiszen a hagyományaink élnek mai napjainkban is, egy kis segítség azért el kell az édesanyáknak, meg hát nyilván ugye tudjuk, az interneten is nagyon sok mindent elérnek, de azért én azt látom, hogy még ez a generáció is szereti azt, amikor személyesen meg tudnak kérdezni valakit, vagy egymás tapasztalatait megbeszélni egy ilyen csoportos foglalkozáson.

0: Továbbra is Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyam apropóján beszélgettem a kurzus céljáról, szükségességéről és hasznosságáról.
1: Tényleg említette az internetet, olyan zajos ez az univerzum manapság már, és tényleg szinte sokszor beazonosít hatatlan tévhitek, hamis hírek is igaznak tűnnek, hogy tényleg ez a generáció is biztos érzékeli ezt a bizonytalanságot, és egy hiteles szakembertől egyenesbe hallani, ez megnyugtatóbb.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni a kérdéseiket, amik őket foglalkoztatják, elmondhatják azt, hogy ők mit olvastak az interneten, és hogy akkor szerintem, vagy szerintük az jó-e, vagy milyen kételjeik vannak, ez biztos, hogy őnekik is egy biztonságot nyújt. Nyilván nekik is vannak szülők, nagyszülők, sőt, még ha szerencsék van, a dédszülőkkel is tudnak beszélgetni, és én mindig arra biztatom őket, hogy ha ez a várandóság ideje alatt, amikor készülnek a szülőségre, sokat beszélgessenek a nagyszüleikkel, vagy esetleg a dédszüleikkel, édesanyáikkal, saját szüleikkel, mert hiszen nagyon sok minden tapasztalatot is tudnak tőlük megtanulni, vagy a régi idők bölcsességéből, mert sokszor ez a józan paraszti ész, ami eltűnt a mai világból, mert mindent annyira meg akarunk oldani, és tökéletesen akarjuk, és hogy ebbe se legyen hiba még a szülésben sem, a gyereknevelésben sem, tehát hogy egy kicsit én azt is fontosnak tartom, hogy erről is sokat beszélgetek velük, hogy nem mindig úgy van, ahogy az ember eltervezi, mert az élet az nagyon-nagyon sok meglepetést okoz, akár egy szülés, vagy egy születés kapcsán is, vagy hogy az anyateljes táplálás nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, vagy nehézségek jönnek, mert azért ez a mai generáció, azok a fiatal szülők, akiket ugye a szülők is úgy neveltek már, hogy igazából mindenben segítették őket, és ők is már a tökéletességre törekedtek. De amikor meg új család születik, már pedig most az ő életükben egy olyan életszakasz jön, akkor nekik kell megoldani nagyon sok mindent. És hát ebbe azért el kell az emberi segítség is.
1: Egy szülésre való felkészülésnek lelki és fizikai vonatkozásai is vannak minden bizonnyal. Néhány mondatban, mert persze nem tudjuk itt most ezt a tartalmas szülésre felkészítő tanfolyamnak a tananyagát úgymond végigvenni, de néhány fontos üzenet, ami a lelkiekre és ami a fizikaiakra vonatkozik, tudnánk mondani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a természetességre való törekvés nagyon fontos, és a szülésfelkészítő tanfolyamon nyilván a testi dolgokról is szó esik, de én a lélekre azért szerintem nagyobb hangsúlyt fektetek, mert hogyha egy szülőpár rá van hangolódva a szülésre, a várandóságra, a születésre, akkor sokkal sikeresebb lesz ez az élmény, és jobb élményük lesz. Hát egy-két dolgot kiemelni, szerintem az, hogy pozitívan álljanak az egész folyamathoz. A bizonytalanság, a váratlanság az nyilván félelmet is szül, de ezt el kell valahogy oszlatni, és talán a felkészülés az, ami segít abban, hogy ezeket eloszlassuk. Aztán később az újszülött megszületéséről is szó esik, az újszülött gondozásáról és arról, hogy egy kis újszülöttnek milyen szükségletei vannak, testi-lelki szükségletei. Mert hogyha ezeken is elgondolkodunk, akkor nyilván egy magabiztosabb szülőként kezdik meg az életet az újszülöttjükkel.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadóval, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyamra hívtuk fel közösen a figyelmet.
2: Az eddigi beszélgetésben volt szó tulajdonképpen továbbadott örökségről, információkról is, és ennek a kapcsán is jutott eszembe, hogy a tanfolyam során elhangzik ez is, hogy otthon szülés kontra kórházban szülés.
3: Mindenképpen szó esik erről is. Ugye a természetesség, a háborítatlan szülés az gyakorlatilag bizonyos kórházakban is már, szülő otthonokban is létrejöhet, nem csak otthon, és én mindenképpen beszélek az otthon szülésről is, aztán beszélünk a természetes szülésről, a császármetszésről is, mert ez is nagyon sokakat foglalkoztat, és a magának a szülés folyamatáról is, tehát a vajudásról, a különböző szakaszairól a szülésnek, mert hát hiszen ezeket az orvosi, medikális dolgokat is átbeszéljük, mert legtöbben kórházban szülnek, de én biztatónak látom a helyzetet, és úgy gondolom, hogy már kórházban is természetes szüléshez közelítenek a szakemberek.

0: emberek, hogy mindenkinek egy jó szülés élménye, egy születés élménye legyen.
1: Körmenden ön már tartott ilyen szülésre felkészítő tanfolyamot?
0: Igen, én már 2018-ban kezdtem, és azóta tartok. Amikor összejön egy csoport esetleg, akkor, tehát ez nem egy ilyen folyamatos, hanem így, mit tudom én, 5 hetente, vagy 2 havonta, tehát ahogy éppen összejön a kismamáknak a köre azóta.
1: Akkor tényleg ez egy fontos visszatérő és családokat segítő egészségügyi program, meg kapaszkodó, meg kurzus a körmendieknek. Mi a tapasztalat, hogy az egyes kurzusokon, ugye mostanában eltolódtak már az életkor, hogy ki még mennyi idősen mer vállalni gyermeket. Ez tapasztalható a kurzuson résztvevők között is, vagy esetleg a nagy életkor végletek, úgymond?
0: Hát igazából tapasztalható, de azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben már újra egyre fiatalabb korban vállalnak gyereket a fiatalok, vagy hát úgymond a kismamák, az anyukák, apukák. Szerintem ez egy jó tendencia. De egyébként valaki 40 évesen jön szülésfelkészítőre, valaki 22, tehát változó. De ez úgy nem befolyásol semmit, tehát ugyanazokat az ismereteket kapja, meg ugyanazokra a gondolatokra vágyik, hogy a tudásra vágyik, akárhány éves is.
1: Köszönöm szépen az interjút Dériné Tóth Andreának, és akkor várják és várjuk a jelentkezőket a szülésre előkészítő tanfolyamra, ami augusztus 10-én hétfőn kezdődik.
0: Igen.
1: Köszönöm.
0: Igen. Én is köszönöm szépen.

0: Péntek éjfélig tart a meghosszabbított harmadfokú hőségriadó. Előreláthatóan nem ez lesz az utolsó a hónapban. Balog Eszter főhadnagy a Vasi Katasztrófavédelem szóvivője hívja fel néhány egészségügyi kockázatra a figyelmet, hogy ilyen riasztások miatt kevesebb szer kelljen vonulniuk.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a tartós hőség ez milyen jelentős egészségügyi megterhelést jelent, és nagyon fontos pár olyan szabálynak az ismétlése és betartása, amelyekkel a saját és a társaink egészségét is tudjuk biztosítani. Ezekben a napokban a hőség idején figyeljünk oda az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, ugyanis a tűzoltókat napjában többször riasztják ajtónyitásokhoz, olyan eseményekhez, amikor hozzátartozójukat az emberek hosszú időn át nem érik el, nem tudnak hozzájuk a lakásba bejutni, és ilyenkor a tűzoltók segítségét kéri. Hogyha tehetjük, akkor napjában többször hívjuk őket fel, vagy látogassunk el hozzájuk, hogy minden rendelkezésükre áll, és jól érzik magukat, ugyanis ezekben a napokban kemény egészségügyi megterhelésnek lehetnek ők a részesei. Aztán egy nagyon fontos szabály, hogy ezekben a forró napokban semmiképp ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot az autóban. Az autónak a hőmérséklete, belső hőmérséklete ilyenkor nagyon magas, és itt aztán percek alatt is megtörténhet egy végzetes tragédia. Fontos szabály továbbá ugye a szénmonoxidnak a veszélye. Az elmúlt napokban is többször riasztották a tűzoltó egységeket. Volt olyan, hogy egy hétvégén, egyik napján Szélkálmán utcába, Szombathelyre két lakásba is riasztást kaptunk. Itt megszólalt a szénmonoxid érzékelő készülék, és még időben ki tudtak menni a kollégáim, akik aztán segítséget tudtak nyújtani, és aztán mentőket is kértek helyszínre, igaz csak rosszul létek miatt. Viszont nagyon fontos, hogy akinek átfolyós vízmelegítője, nyílt égésterű vízmelegítője van, az egy szénmonoxid érzékelő készüléket szerezzen be. Emellett tudom, hogy nagyon nagy a hőség, de azért próbáljunk meg biztosítani a lakást az állandó levegő utánpótlásról, ugyanis ezekben a forróságokban egy légdugó alakulhat ki a kéményekben, amely ugye okozhatja aztán a szénmonoxidnak az előfordulását. Nagyon fontos ez a egyáltalán nem drága, azonban életmentő készülék, amelyet ugye a katasztrófavédelemnek a honlapján is megtalálnak, be tudják vásárolni megbízható helyről. És aztán fontosnak tartom még elmondani, hogy fent van a katasztrófavédelemnek a honlapján is a légkondicionált helyiségek listája, ahova nagy forróságok idején be tudnak menni az emberek, és mindenképp ajánlom a Vész applikációnak a letöltését, ezt mind iOS, mind pedig androidos mobiltelefonokra ingyenesen letölthetik, itt pedig ugye a hőségriasztásokról, az időjárási riasztásokról is tudnak tájékozódni, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy jobban figyeljünk oda embertársainkra és magunkra is ezekben a forró nyári napokban.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Adománygyűjtést indított az Együtt Nádasdért Egyesület. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelet a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és ma két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, gépkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
1: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most egy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Mert az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városhoz tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
1: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klub a nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófo Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Márquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy Vas vármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közített jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawattal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél.
0: Sporthírek.
1: Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló díszoklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hánynalad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Rádhangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Természetbúvár estre várják a családokat. Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Természetbúvár estre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rába rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényen az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakájának kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
2: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a Duna virágokról van szó itt, és a Duna virágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja a karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Ják közelében található Bédány eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübörög a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn, a Hétrét Ország Fesztivál programjaként közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az ezzenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a persze diák hulló csillagai alatt. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárskaveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik.
0: Sporthírek.
1: A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára válogatottban.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádió készülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyeim és uraim, most egy kicsit közelebb húzódunk a konnektorhoz, hiszen csupa konnektorcentrikus zene érkezik majdnem egy órában itt a Fülpiszkában. Én Lőrinc Attila vagyok, és mutatom például DJ Buszi remekeit. Itt lesz a Kaktusz. És hibrid vizekre is evezünk.
0: Fülpiszka.
6: Rádió műsor a tisztán hallásért.
5: Mivel is indulhatna a műsor, hogyha nem a Dreams of a Machine-nel, hogyha már gépzenéről beszélünk, a Zsagár jó voltából szólal meg majd a Miss Balaton és a Last Tribe után. Jó rádiózást, tartalmas kikapcsolódást kívánok!

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Lőrinc János Hár vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. Dapában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor!
2: Prince a fülpiszkában, ez már a Not My War, aztán jön az All Eyes on Me, és itt lesz még a Step Back is.

0: Ti a Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Kaktusszal folytatjuk, ez a Kimono, aztán szól a 21 Men Praying, és itt lesz a Love is.

0: Egy dal borozáshoz. Szódával is hígítható.
1: Nem volt hóvirágom, nem volt gyöngyvirágom. Hát most annyi van mindenhol, mint a bámulat. Pedig úgy megtépkedtem, meghívoztottam gyökerestőnek, de annál több lett.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, már ez volt a Fülpiszkere, találkozhatunk egy hét múlva újra. Én Lőrinc Attila vagyok, és most búcsúzom, hogy szólhasson is a The Hybrid Drummer egyik remeke. Ez már a Bark. Viszont hallásra!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárcavezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztériumban pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérsékletmérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A Rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: A Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzák őket, úgyhogy ilyen főleg kivilágított hídakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, a második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Monika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt, míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázó tónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra a gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzi-vízi látványsó és musical műsor várja a közönséget. A vasvári békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
4: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Kéthetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, fitness és kalandpark szervező.
5: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát, visszahívtuk és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Seres pedig 21. lett. Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Pallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán,